0: megjegyzést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Összehangolt védelem a hőség miatt. Nincs gond az energiaellátásban. Fém lehet a nutellás muffinban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Rendkívüli hőség sújtja az országot. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány az extrém meleg miatt. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztos a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vett részt. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádióknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is.
1: Baj van a mogyorós édességgel. A Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Fémdarabok lehetnek a desszertben. Az intézkedés Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették. A Nébih arra kérje a vásárlókat, hogy a jövő augusztusi minőség megőrzési idővel rendelkező süteményt ne fogyasszák el. Marad a forró, napsütéses idő. Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na nézzük ezt a pénteket. Csomagoljuk ki szépen. Hát, továbbra is valószínűleg melegünk lesz, bár lehet, hogy már tulajdonképpen észre sem vesszük. Gyanítom azért, hogy hely. Viszont péntek, úgyhogy ennek megfelelően vigyázzunk az utakon. Én természetesen majd hozom a történeteket, legendás koncert.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Hosszanti lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában, a Tizedes utcától kezdődően. Van egy útszűkület a Hegyalja úton, a Krisztina körútnál, és hát lezárás a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Tököli útnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, jó reggelt, akivel még nem találkoztam, pihentető, nem kapkodós reggelt, vagy hát inkább nyugodt reggelt mindenkinek, aki viszont hazafelé tart, mert hosszú volt az éjszakája, neki meg aztán pláne jó pihenést kívánok. Hát kedves Jánosok, meg Pálok, Janik és Palik, boldogot! Jó, most kapunk friss híreket, információkat, aztán majd megnézzük, mit jegyeztek fel a krónikások június 26-ára, és persze zenélünk. Jön majd az Edda meg a ZZ Top.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A legveszélyesebb hőhullám lehet a hétvégi, megismerhetők a kórházi fertőzések adatai. Borok miatt razziáztak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nébih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabis változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. No kérem szépen, hát 1977-ben az Indianapolis-i Market Square arénában Elvis Presley napon utoljára lépett színpadra életében. 18.000 rajongó előtt adott nagyjából 80 perces koncertet, utolsó dala a Can't Help Falling in Love volt, nem egészen 2 hónappal később a király elhunyt. 67-ben Mick Jaggert és Keith Richardsot enapon állították bíróság elé Angliában, miután a híres Redlandi birtokukon tartott bulin a rendőrség kábítószert talált, óriási volt a sajtóvisszhang, és hát a lázadó rock generáció szimbólumává vált az esemény. És 1972-ben a Led Zeppelin legendás koncertet adott a Los Angeles-i Fórum színpadán, monumentális, csaknem 4 órás fellépést. Ez a fellépés szolgált alapul a jóval későbbi 2003-ban megjelent híres How the West Was Won című élő albumuk anyagához. Így, 103.9 Rock FM, na zenéljünk ennek örömére!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Tartja magát a lezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, mint ahogy a harmadik kerületben a Raktár utcában is. És ugye ehhez még rájön, hogy sávzárás van a Dózsa-György úton a Tököli útnál, na meg a Hungária körúton szintén a Tökölinél az Árpád híd irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Összehangolt védelem a hőség miatt. Nincs gond az energiaellátásban. Fém lehet a nutellás muffinban. A mikrofonnál Gál Ildikó. Rendkívüli hőség sújtja az országot. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány az extrém meleg miatt. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vett részt. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádióknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni fúrt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is.
1: Baj van a mogyorós édességgel. A Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Fémdarabok lehetnek a desszertben. Az intézkedés Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a jövő augusztusi minőség megőrzési idővel rendelkező süteményt ne fogyasszák el. Marad a forró, napsütéses idő. Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Boldog pénteket mindenkinek, na meg boldog névnapot, kedves Jánosok és Pálok, ne feledjük őket, akad belőlük bőven. Utakon vigyázzunk, nem sokára pedig megnézzük, hogy na, hogy is volt ez Mr. Jagger és Mr. Richards annak idején, 1967-ben. És persze zenélünk. Vagyon a Black Rose, a Queen, ez meg már a Status Quo.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval 67-et írunk, amikor is a Redlandi razira után jött a bírósági tárgyalás, a rock történelem egyik legfontosabb fordulópontja. Hát ugye ez az egész történet, aminek főszereplője Mick Jagger és Keith Richards egy bosszú hadjárattal kezdődött. Mick Jagger nem sokkal korábban rágalmazási pert indított a News of the World nevű brit bulvárlap ellen, mert azok azt állították, hogy kábítószerezik. Na most a lap meg visszavágott, beszerveztek egy kanadai beépített embert, egy bizonyos David Schneidermant, hogy épüljön be a Stones köreibe. Ő gondoskodott arról, hogy legyen kábítószer azon a hétvégi bulin, amelyet 67. február 12-én tartottak Keith Richards Sussexi birtokán, a Redlanden. Miután a bulvár újság leadta a fülest a rendőrségnek, hát a hatóság tette a dolgát, hatalmas erőkkel lerohanták a házat. A társaság éppen LSD hatása alatt állt, és teljesen szürreális módon reagáltak, nem vettek semmit komolyan, halk zenét játszottak, és udvariasan helyjel kínálták a rendőröket. Alig találtak valamit, egyébként Mick Jaggernél 4 darab amfetamin tabletta volt, Keith Richardsot pedig azzal vádolták, hogy engedélyezte a cannabis használatát a birtokán. Ellenben a sajtó azonnal elterjesztett egy máig élő vad pletykát, miszerint a razzia pillanatában a mindössze 20 éves énekesnő Marianne Faithfull mesztelenül csupán egy medvebőr szőnyegbe burkolózva feküdt a kanapén. Na ez volt az előzmény, és akkor a vádlottak 67. június 26-án álltak a bíróság elé. A tárgyalás során a bíró rendkívül ellenséges volt, amikor Keith Richardsot megkérdezték, hogy normálisnak tartja, hogy egy nő mesztelenül legyen a vendégei előtt. Richards azt mondta, hát nem vagyunk öregek, bennünket nem kötnek az önök kicsinyes morális szabályai. Az ítélet aztán végül június 29-én született meg, Mick Jaggert 3 hónap letöltendőre ítélték, Keith Richardsot 1 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. De hát mondani se kell, hogy hatalmas volt a társadalmi nyomás, aminek hatására a fellebbviteli bíróság 1 hónappal később megsemmisítette az ítéleteket. Az említett úriemberekből meg lázadó hősök lettek. 103.9 Rock FM. Hát, én az, amikor húzzák a medvebőrt. Na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 7:30, jönnek is a hírek meg az információk, aztán meg megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. Hát egy úriember, egy legendás életű úriember lesz egyébként, ennyit elárulhatok. Ami meg a zenéket illeti, Van Halen, meg jön a Judas Priest.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Klímát kaptak gyermekvédelmi intézmények, vizet oszt a MÁV, rendőrök szálltak ki a Semmelweis Egyetemre. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatékonyan működik a vörös kód, a hőség miatt elrendelt intézkedésnek köszönhetően. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 helyen klímákat és állóventilátorokat helyeztek el. Vizet osztanak a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV a hőségben 10 és 17 óra között biztosítja ezt. A meleg elviseléséhez több helyütt párakapukat állítottak fel. Az intézkedésre szükség is van, ugyanis a kánikula jó darabig velünk marad. Az országos tisztifőorvos a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Nagyon megsínlik a kapásnövények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az alföldön a legrosszabb a helyzet, a kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese beszélt rádiónknak.
3: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy az üveget előtte gondosan mossuk.
2: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves maiak! Szóval Mick Jones, a Clashből, a legendás együttes gitáros, a Tarz zeneszerzője, 1955-ben született e napon. 76-ban alapította meg a Clash-t, ugye Joe Strummerrel közösen, miközben Strummer hozta a nyers politikai dühöt meg szövegeket. Mick Jones volt a zenekar zenei agya, dallamfelelőse és hangszerelője. Bár a legtöbb dalt közösen jegyezték, Jones énekelte a zenekar legnagyobb slágereit, például a Should I Stay, Should I Go-t. Az ő kísérletező kedvének köszönhető, hogy a 79-es korszakos London Calling albumon a punk keveredett a ska-val, a reggivel, meg a pop-rockkal. 83-ban aztán ugye a belső feszültségek és Jones állandó zenei kísérletezései miatt Joe Strummer és Paul Simonon kirúgták őt a zenekarból. A Clash után nem tört meg, 84-ben megalapította a Big Audio Dynamite nevű formációt, amely úttörő volt abban, hogy a rockzenét tánczenei ritmusokkal, korai mintavételezéssel, samplinggel, hip-hoppal és filmes hangeffektekkel vegyítette. Egyébként a 2000-es évek elején is még aktív zenei producerként tevékenykedett. Hát így, kedves ma születettek, Mick Jones, 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Hosszanti lezárás van a második kerületben, a Keleti Károly utcában, a Tizedes utcától kezdődően. Van egy útszűkület a Hegyalja úton, a Krisztina körútnál, és hát lezárás a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Tököli útnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
1: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
1: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Fokozódik a hőség. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Tavalyi borokat ellenőriztek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nebih ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
8: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
7: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nyugodt közlekedést mindenkinek, éljenek a Jánosok és a Pálok. Nem sokára még majd a mai születésnaposról, jó? Mick Jonesról, addig viszont Def Leppard, Bob Seger.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, szóval a mai születésnapos Mick Jones és zenésztárs George Strummer kapcsolata egy borzasztó érdekes viszony, mert hogy elképesztően termékeny, de közben meg hihetetlenül viharos, kreatív partnerség volt. Nagyon gyakran hasonlították őket John Lennonhoz és McCartneyhoz, mert hogy arról volt itt is szó, hogy két teljesen tök ellentétes személyiség, akik együtt zenei zsenik voltak, külön-külön viszont folyamatosan nyírták egymást, mert hogy a konfliktusok gyökere a Clashben a teljesen eltérő hátterükben meg a személyiségükben rejlett. Ugye George Strummer egy diplomata fia volt, aki lázadásból választotta a nyers minimalista utcai punkot. Számára a The Clash egy politikai fegyver volt. Megalkuvást nem ismert. De most Mick Jones munkásosztálybeli családból származott, de igazi rockstár akart lenni. Imádta a divatot, a kényelmet, zeneileg folyamatosan tágítani akarta a határokat. Szóval míg Strummer a nyers erőt és a politikai dühöt hozta, addig Jones ugye hozta a fülbemászóbb dallamokat. A feszültség aztán a 82-es Combat Rock album idejére érte el a csúcspontját. Strummert és a zenekar menedzserét Bernie Rhodes-ot őrületbe kergette, Jones állandóan elkésett a próbákról, meg a koncertekről. Ugye a zenei nézeteltéréseik is már napirenden voltak. És hát a végjáték Jones egyre inkább elszigetelődött a zenekaron belül, még a 83. szeptemberében a két másik úgy döntött egy hivatalos közleményben, hogy kirúgják. Mert eltávolodott a zenekar eredeti politikai és zenei irányvonalától. Egyébként később Strummer élete legnagyobb hibájának nevezte Mick Jones kirúgását. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: 103.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, drága jó hallgatók, drága barátim, úgyhogy jönnek is a hírek meg az információk. Aztán szóba hoznám én ezt a legendás 72-es koncertet Los Angelesből, jó? És persze zenélünk, jön majd a Tankcsapda meg a Sweet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Összehangolt védelem az extrém melegben. Nincs zavar az energiaellátásban. Fémet tartalmazhat a nutellás muffin. A mikrofonnál Gál Ildikó. Rendkívüli hőség sújtja az országot. Összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány az extrém meleg miatt. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízis. Ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban több mint 2000 ember vett részt. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádióknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Mikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is.
1: Baj van a mogyorós édességgel. A Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Fémdarabok lehetnek a desszertben. Az intézkedés Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették. A Nébih arra kérje a vásárlókat, hogy a jövő augusztusi minőség megőrzési idővel rendelkező süteményt ne fogyasszák el. Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval Led Zeppelin és 72. Hát a zenekar észak-amerikai turnéja, a zenekar abszolút aranykora volt, Jimmy Page gitáros többszörös nyilatkozt, hogy a csapat művészileg és zeneileg ekkor állt a kreativitása és ereje csúcsán, és 25-én és 26-án Los Angelesben koncerteztek előzenekar nélkül, teljesen egyedül léptek színpadra, Los Angeles-i fórumban is közel négy órás maratoni szettet toltak le tomboló tűzi játékkal, görög tüzeket gyújtó tömeg előtt. Hát a koncert hossza és intenzitása miatt a fellépést a rajongók azóta is valaha adott öt legjobb Led Zeppelin koncert között tartják számon. A koncert nem csak hivatalosan, de kalóz felvételként is ikonná vált, évtizedekig terjedt a gyűjtők között. Egy zseniális minőségű bootleg, Burn Like a Candle néven utalva Robert Plant egyik dalok közötti megjegyzésére. A dalok élő verziói gigantikussá duzzadtak, 25 perces verziókat toltak. Bár a felvételek 72-ben készültek el, csak 2003-ban jelent meg aztán hivatalosan. Ennek fő oka az volt, hogy Jimmy Page mániákus a maximalista producerként őrizte a szalagokat, és aztán 2003-ban végül nekilátott az élőanyagok rendszerezésének, rájött, hogy június 25-e, 26-a, valamint a két nappal későbbi 27-i Long Beach Arena-beli koncertek hanganyaga annyira tökéletes, hogy bűn lenne a fiókban hagyni. És hát azért is különleges, mert ugye kendőzetlenül mutatta meg a négy zenész zsenialitását, Robert Plant hangjait még bírta a legmagasabb síkolyokat, John Bonham a Moby Dick című dal alatt egy közel 20 perces, pusztakezes dobszólótól, John Paul Jones a koncerteken basszusgitárról állandóan a billentyűkre vagy a mandolinra váltott. Úgyhogy nem csoda, hogyha őrzi ezt a rock krónika 1972 Led Zeppelin. No, 103.9 Rock FM, zenéljünk! Hey, hey!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Tartja magát a lezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, mint ahogy a harmadik kerületben a Raktár utcában is. És ugye ehhez még rájön, hogy sávzárás van a Dózsa-György úton a Tököli útnál, na meg a Hungária körúton szintén a Tökölinél az Árpád híd irányába.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
8: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Klímát vittek gyermekvédelmi intézményekbe. Vizet osztanak a pályaudvarokon. Rendőrök érkeztek a Semmelweis Egyetemre. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatékonyan működik a vörös kód, a hőség miatt elrendelt intézkedésnek köszönhetően. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 helyen klímákat és álló ventilátorok helyeztek el. Vizet osztanak a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV a hőségben 10 és 17 óra között biztosítja ezt. A meleg elviseléséhez több helyütt párakapukat állítottak fel. Az intézkedésre szükség is van, ugyanis a kánikula jó darabig velünk marad. Az országos tisztifőorvos a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Nagyon megsínlik a kapásnövények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászat és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. A nyári hónapok beköszöntével egyre többen készítenek különféle gyümölcsszörpöket és virágkivonat alapú szörpöket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Erről Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese beszélt rádiónknak.
12: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára, és mindenképpen olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek, folyóbővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. Az is fontos, hogy a üveget előtte gondosan mossuk.
11: Marad a forró, napsütéses idő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fokozódik a hőség. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai. Tavalyi borokat ellenőriztek, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Többet tudhatunk meg a hazai kórházi fertőzésekről. Szeptembertől indulhat az ezeket mérő és publikáló rendszer. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be ezt, amikor bejárást tartott a miniszterelnökkel a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A tárcavezető az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Kiválóan szerepeltek az olasz Riesling borok a Nebich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta terméktesten ezúttal 27 terméket hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. A szakemberek nézték az alkohol és cukortartalmat, a sav és kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. Megnyugodhatnak a lakók, rendeződött egy régóta vitás ügy a 8. kerületben. Elfogadta Józsefváros az Airbnb szabályozás koncepcióját. Eszerint kerület, lakónegyed és társasház szinten határozzák meg az ilyen jellegű szállások arányának maximumát. Az előírások alapján a városrészben 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövidtávú szálláshely nem létesülhet. Ma van a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó gyakran erősebb formái megjelennek a piacon.
1: Marad a forró, napsütéses idő. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 36-37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Marad az extrém UV-sugárzás. Emiatt védjük bőrünket, ha a napon vagy vízparton, strandon leszünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez itt a pénteki rock délőtt, hát bizony péntek lett, így hirtelen, így hip-hop, és a foci VB halad szépen tovább, mi is haladunk vele együtt, és ha kánikula is megvan azért, úgy ez senki ne felejtse el, hogy sok vizet iszunk, nem megyünk a napra 11 és 15 között, de ha igen, akkor megfelelő napvédelemmel, és a kocsiban nem hagyunk sehol senkit és semmit. Aztán hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is, www.rockradio.hu, és most például a Scorpions zenekart, akik idén nem. Ők tavaly voltak 60 évesek, de átcsúszik az ünneplés idénre is azért, és ebből az alkalomból elindultak turnézni, és hát ki gondolta volna, hogy ez a turné bennünket is érintett, mégpedig június 20-án rengették meg az MVM Dómot, azért mondjuk egy 60 éves évfordulót tisztességgel meg kell ünnepelni, úgyhogy egyáltalán nem bántok, hogy eljöttek hozzánk, annál is inkább, mert szerintem miután két évente jönnek, 2028-ban újra látjuk őket, ez a Scorpions és a Sennian Angel.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, aki két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és ő üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon, de egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt, két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk, szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért, és reméljük még sokáig kitesz, úgyhogy vissza is jönnek ide egyszer-egyszer. Metallica, For Whom the Bell.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, jöjjön a Faith No More, és egyik legnagyobb kedvencem tőlük, a másik az ugye az Easy, na most ez pedig az Epic. Ez 1990-ben jelent meg, a The Real Thing című album kislemezeként, és hatalmas sikert aratott, az amerikai Billboard listán a 9. helyig jutott, Ausztráliában pedig 3 héten átvezette a slágerlistát. Eredetileg a zenekar tagjai egyáltalán nem számítottak arra, hogy ekkora sláger lesz belőle, és különlegessége, hogy merészen keveri a rockot, a metalt, a funkot és a rappet. Ez a stílus kavalkád akkoriban szokatlannak számított, később viszont egész generációkra volt hatása, és sokan a rap metal egyik legfontosabb előfutáraként tekintenek rá. Az Epic a Faith No More legismertebb, vagy egyik legismertebb dala, rendszeres koncertkedvenc, és olyan előadók is rajonganak érte, mint Lady Gaga, mondjuk ez kit érdekel, aki egy interjúban elárulta, hogy pályája elején ezt használta bevonuló zeneként. Hát mi nem erre használjuk, hanem egyszerűen csak arra, hogy felhangosítjuk a rádiót, és nagyon durván veretjük. Ez a Faith No More és az Epic.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
5: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 93.9 Rock FM. Rock FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony, ilyen hamar péntek lett, rohan velünk az idő, rohan a nyár, és jön a kánikula, vagyis már itt van, már egy hete, vagy egy ilyen másfél hete itt van, úgyhogy mindenki tudja, hogy mi a teendő, sok-sok vizet kell inni, ilyen tájt már nem nagyon megyünk a napra, ha kell mégis, akkor gondoskodunk a megfelelő napvédelemről, ez tényleg nem vicc, illetve senkit és semmit nem hagyunk autóban. Hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, www.rockradio.hu, hogyha elhagytuk Budapest határait, elmentünk valahová, akár elutaztunk külföldre, akkor is nyugodtan, mert hogy egy jó internet, és el van rendezve. Most pedig egy igazi országúti rockhimnusz következik, mégpedig egy holland együttestől, ez a Golden Earring 1973-as klasszikusa, a Radar Love, a zenekar első nemzetközi áttörését hozta meg, és azóta is minden idők egyik legnépszerűbb autós dala, hát ilyenkor pénteken pedig a Balaton felé száguldozva szerintem jó helyen van. Ez a Golden Earring és a Radar Love.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Alice Cooper, Bed of Nails.

103.9 Rock FM, ma itt van a Red Hot Chili Peppers, akitől most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig. Önálló nagy lemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzesed, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Itt pedig egy jó Red Hot Chili Peppers dal, mi más, Give It Away.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Ez Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és már délután folytatjuk, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délután. Ilyen tájt nem nagyon kéne a napra menni, ha mégis, akkor gondoskodunk a megfelelő napvédelemről, nagyon sok vizet iszunk, és ha autóval vagyunk, senkit és semmit nem hagyunk benne. Ezek alapvetések, hát persze az is, köztünk rockerek között, meg pláne, hogy hallgatjuk a legjobb rockzenéket. Azt gondolom, hogy egy jó Billy Idol-lal folytathatjuk, akinek tavaly volt 50 éves a pályafutása, ő maga tavaly volt 70 éves, aztán még volt itt Magyarországon, kiadott egy új lemezt, Dream Into It címmel, és még nagyon nagy koncert körutat is vitt, aztán jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, hogy bejusson tavaly, de akkor nem sikerült, viszont idén igen, és még egy film is megjelent róla, mégpedig a Billy Idol Should Be Dead, amelynek az egyik betétdalát, a Dying to Live-et Oscarra is jelölték, szóval szerintem elég mozgalmas élet.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenképpen érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Rüszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. +36 20 99 93 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és na ki jön?
1: Hát az Aerosmith, ez a The Other Side.

császárunk 9 Rock FM. Na jöjjön az Iron Maiden, akik tavaly kezdték el ünnepelni 50. életévüket. Hát ugye 50 éves lett a bandba, és ezt itt nálunk ekkora megtiszteltetés. Egy dupla koncerttel indították el a Run For Your Lives turnét. Ugye a koncertsorozat a zenekar hosszú történetének legnagyobb klasszikusait ünnepli, de a turné egyik legnagyobb szenzációja, a banda május végén újra elővette az Infinite Dreams című dalt. A szám eredetileg a Seventh Son of a Seventh Son lemezen jelent meg, és a rajongók különösen örültek annak, hogy a zenekar 38 év után ismét műsorra tűzte a ritkán játszott klasszikust. Hát ugye az európai szakaszt követően a zenekar Észak-Amerikába utazik, ahol több állomáson olyan legendás társak csatlakoznak hozzájuk, mint a Megadeth és az Anthrax, és azt gondolom, hogy itt is a két legyet egy csapásra, sőt, itt már három legyet egy csapásra egy metal rajongónak. Fú, ez valami egészen nagy álom lehet. Az Iron Maidenről megjelent a dokumentumfilm is, amely róluk szól, ugye nyilvánvalóan, Burning Ambition a címe, és hát nem tudom, tervezik-e, hogy a turné végén visszatérnek Magyarországra, mi nagyon-nagyon szeretnénk, ezt csak úgy üzenjük innen. Ez az Iron Maiden és a Hallowed Be Thy Name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és ez a pénteki Rock délelőtt is nagyon haladgat, így mondanám, mert hogy már egy óra is elmúlt, lassan mehetünk a napra, de most még nem, ha pedig muszáj, akkor a megfelelő napvédelemről gondoskodni kell, és mi más lenne az, mint egy teljes testet takaró, könnyű nyári öltözet, vagy pedig egy jó naptej, egy ilyen 50 plusz faktoros. Vizet kell inni sokat, illetve senkit és semmit nem hagyunk autóban, bárhová is megyünk. Na most, ha már erről van szó, akkor ha elhagytuk Budapest határait, akkor online

Oké, fenn, hát jöjjön most a Queen óriás klasszikusa, mégpedig a We Will Rock You. Hát ez 1977-ben jelent meg, és minden idők egyik legismertebb stadion himnusza. A szerzeményt Brian May írta, miután a zenekart egy koncert után teljesen lenyűgözte a közönség reakciója. A rajongók egyszerűen nem akarták abbahagyni az éneklést, és ebből kerekedett egy jó spontán buli. May ekkor határozta el, hogy ír nekik egy dalt, amelyben maga a közönség a főszereplő. Ez a szám eredetileg a News of the World című albumon jelent meg, közvetlenül a We Are the Champions előtt. A két dalt tudatosan egymás mellé tervezték, ezért koncerten, rádióban és sporteseményeken a mai napig gyakran egymás után hallhatók. A We Will Rock You az évtizedek során a világ egyik legismertebb sporthimnuszává vált, felcsendült olimpiai eseményeken, világbajnokságokon, stadionokban és arénákban szerte a világon, miközben 2009-ben bekerült a Grammy Hall of Fame-be is. Hát most egyelőre ennyi elég lesz erről a dalról, mert tulajdonképpen szakdolgozatot is nyugodtan írhatnánk róla. Ez a Queen és a We Will Rock You.

tűzszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

csala szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titokban.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon haladhatnak. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, illetve a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 3020 999 1039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jöhet is a Quiet Riot és a Metal Hell.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája, tehát nyugodtan mondhatom már azt egyeseknek, hogy kellemes hétvégét, hiszen ők már elkezdték, van itt egy jó foci VB, van itt egy jó nyár, egy jó kánikula, hát ilyenkor már szerintem azért elkezd mindenki lefelé csorogni a

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM és a Guns N' Roses folytatja, akik 2026-ban is turnéznak ezerrel, hát azért már jó ideje tolják ők is, és szerintem nem is bírnak nagyon lassítani. Amerikától egészen Európáig tart a turné, a csapat élén Axl Rose, Slash és Duff McKagan felállásával, továbbra is ugyanazzal az energiával a nagy visszatérésük óta. A turné egyébként március 28-án elindult Mexikóban, Monterreyben, az európai szakasz pedig Lengyelországban startol, két glivicei Arina koncerttel, ami hozzánk is az egyik legközelebbi állomás, de ami igazán izgalmas, hogy december 2-án tavaly megjelent két kislemez, hát két dal egészen konkrétan, és a Nothing és Atlas az a címük, és 2023-ban adta ki a Guns N' Roses új dalokat, úgyhogy éppen itt volt az ideje ennek a kettőnek, a General és Perhaps volt a dalok címe, és most már azért a rajongók ugye elkezdtek gyanakodni, hogy esetleg készül egy új Guns N' Roses lemez, hát szerintem is gyanús, de amíg gyanakszunk, addig meghallgatjuk egyik legnagyobb klasszikusukat, ez a Paradise City.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rock zenékkel. Klamancsek Krisztián, és aztán jön Szilé és a Rock the Night. Én kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, meg nagyon jó foci VB nézést, és még nagyon jó rock zene hallgatást emellé nyilvánvalóan. Várok mindenkit hétfőn, fantasztikusan nagy szeretettel és egy remek rock délelőttel. Addig is Csizinszki Éva vagyok, ő pedig az Extreme és a More Than Words.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon úgy tűnik, hogy amikor az éjféli lányok jönnek, akkor sokkal kellemesebb a hőmérséklet. Mármint este, vagy éjszaka, bár nagyon sokan meg azt mondják, hogy olyankor okádja ki magából az összes aszfalt, az összes tégla, az összes beton és minden más azokat a hőmérsékleti értékeket, amiket nappal elnyelt. Hát ezért a hajnali felmelegedés már is 25-26 fok lesz a hétvégén. Kellemes délutánt kívánok, Lamoncsek Krisztián vagyok, készüljünk a 36-38, később a 40-41 fokra, mert a legutóbbi jelentések szerint vasárnap és hétfőn ez várható.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform hétvégi információja talán a legfontosabb, hogy az M7-es autópályán a Balaton irányába már órákkal ezelőtt elindult a nyaralni készők első hulláma, és ez a délután folyamán is tart, sőt fokozódhat, ezért Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Egyébként is rendkívül sűrű forgalomra kell számítani az autópályákon, még az M1-es áll a második helyen, ami a sűrűséget, illetve a rendkívül erős forgalmat illeti, és talán a harmadik helyen az M3-as. Budapestről az a hír, hogy baleset miatt nem járható a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjáró. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Királypál utcában, napközben is sávlezárás a Fóti úton, és szakaszos sávlezárás van a 7. kerületben a Nefelejcs utcában, és péntek délutántól elindult a hétvégi lezárás a pesti alsórakparton, mert hogy eddig meg hétköznapi volt. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: 93.9 Rock FM a világ egyik legszebb, legjobb szerelmes dala után skandináv éjszakák, ahol biztosan picit jobbak most már az éjszakák is. Hát nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy elviselhetetlen lesz a meleg. Tényleg ezen a hétvégén aztán keményen befűt a június, és így is búcsúzik, mert hogy a legutolsó napig 39 fok várható, sőt előtte még több, most 36, péntekre az előrejelzés a csúcsok csúcsa, és aztán szombatra, vasárnapra 38-40, hétfőre 41, kedre 39, és szerdán jön a július, ami csapadékkal, záporokkal, zivatarokkal, mennydörgéssel jöhet, és kezdetben a 39 fokból 35 lesz, aztán 30-31. Ezek az előrejelzések, néha vannak azért jó hírek is. A kánikulában Charlie énekel a Rock FM-en.
1: Csak

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután. Azt is mondhatnám, hogy senkit nem fárasztunk hosszú dalokkal, mert hogy egy 7-8 perces dalnál meg kell várni, amíg kibontakozik, aztán van a tárgyalás és a befejezés, ahogy ezt irodalom órán mondták, a bevezetés része is hosszú, meg a közepe is, meg aztán a vége is. Nem így a Damn és Van Morrison közösénél a Gloriánál, összesen 2,5 percben, de ha valaki figyelt, az előző órában sem volt túlságosan hosszú, a Satisfaction minden idők egyik legemlékezetesebb dala, fél Magyarország úgy hívta ezt éveken keresztül, hogy Ghetto. Persze, hogy a The Rolling Stones-ról beszélek. Kellemes délutánt, Klomoncsa Krisztián vagyok. Csúf hírek az Útinformtól 4 óra után is. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, Mogyoród térségében az erős délutáni forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás a 20-as és a 26-os kilométerek között. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autóút csomópontja után egy korábbi baleset miatt a leálló sávon áll a sérült kamion. A 27-es kilométernél nem okoz forgalmi akadályt, de a nézelődők miatt több kilométeres torlódás alakult ki. És korábban mondtam már, hogy az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, de ez órákkal ezelőtt történt, és azóta is hullámokban érkezik a forgalom, ezért aztán Török Bálint és Martonvásár között torlódásra, szakaszos araszolásra kell felkészülni hosszú-hosszú kilométereken keresztül. Baleset miatt nem járható a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjáró órák óta Budapesten, a hétvégén pedig forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Királyi Pál utcában, napközben sávlezárás van a Fóti úton, szakaszos sávlezárás van a 7. kerületben a Nefelejcs utcában, és a hétvégi lezárás a Pesti alsó rakparton már most péntektől elkezdődött. Balesetmentes hétvégét kívánok!

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, ezt várja. 2026. július és augusztus minden egyes hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Most jön 1983. Rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten baleset miatt nem járható a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjáró. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, időszakos lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában, napközbeni sávlezárás a Fóti úton, és szakaszos sávlezárás van a 7. kerületben a Nefelejcs utcában, valamint a hétvégi lezárás már péntektől elkezdődött a pesti alsórakparton. A fővárosban sávlezárások vannak Csepelen a Weiss-Manfréd úton, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hungária körúton is, az Árpád híd felé. Egyirányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában és a 11. kerületben a Budafoki úton. Útszűkület van Budapesten az 5. kerületben az Akadémia utcában, illetve Csepelen, a Határ utcai körforgalomban. Napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Ötvös úton, és szintén félpályás lezárás a 3. kerületben a Magyar József utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Tisztán női zenekar volt Dél-Afrikából, és mindez a 70-es évek végén történik. A csapat neve Cloud, két óriási slágerük volt, az egyik a Substitute, a másik pedig az imént hallott Save Me. Nem tudom, kit kell megmenteni a hőségtől, de tényleg óvatosan, mert hogy innentől kezdve ennek már csak káros hatásai vannak. Pénteki rock délután csak is a legjobbakkal, Klavoncsa Krisztián vagyok, 17 óra után Dio és a Holy Diver.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: is részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, talán ezekben az órákban a hőség a tetőfokára hág, ugye mindenki szembesült a szörnyű valósággal, mert hogy ez péntekre 36 fokos csúcsot jelent, szombatra 38-at, vasárnapra 40-et és hétfőre 41 fokos csúcsot. Aztán utána kedden még lehet 39-40 fok, és a szerdai nap hozza el a változást, elvileg egy hideg fronttal, záporokkal, zivatarokkal, akár felhőszakadással és mennydörgéssel, villámlással is, de a kezdeti időszakban szerdán, július 1-én még mindig lehet 35 fok, aztán csütörtökre, péntekre, szombatra, vasárnapra, vagyis pont egy hét múlva mérséklődik az időjárás 29-30 fok környékére. Útinform legfrissebb, ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, aki személyautóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Mogyoród térségében az erős délutáni forgalom miatt alakult ki szakaszos torlódás a 20-as és a 26-os kilométerek között. Az M5-ös autópályán a Röszke felé tartó oldalon az M0-as autó csomópontja után egy korábbi baleset miatt a leálló sávon áll a sérült kamion. A 27-es kilométernél már nem okoz forgalmi akadály, de a nézelődők miatt folyamatosan több kilométeres torlódás alakul ki. És az M7-es autópályán a Balaton irányába a kora délután folyamán elindult a nyaralni készülők első hulláma, ez már a késő délután folyamatosan Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM a hétvégi rock lexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, ezt várja. 2026. július és augusztus minden egyes hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Most jön 1983. Rock slágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rock lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten baleset miatt nem járható a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjáró. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, időszakos lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában, napközbeni sávlezárás a Fóti úton, és szakaszos sávlezárás van a 7. kerületben a Nefelejcs utcában, valamint a hétvégi lezárás már péntektől elkezdődött a pesti alsórakparton. A fővárosban sávlezárások vannak Csepelen a Weiss-Manfréd úton, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hungária körúton is, az Árpád híd felé. Egyirányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában és a 11. kerületben a Budafoki úton. Útszűkület van Budapesten az 5. kerületben az Akadémia utcában, illetve Csepelen, a Határ utcai körforgalomban. Napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Ötvös úton, és szintén félpályás lezárás a 3. kerületben a Magyar József utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, az előrejelzések nem túl bíztatóak még legalább egy hétig, hiszen túlzás már ez a meleg, főleg, hogyha jövő hét elején ténylegesen 40 fok fölötti hőmérsékleti értékek lehetnek legalább egy-két napig, na de a 40 körüli bármennyi is nagyon sok. Most emelkedő tendenciájú a kánikula, még mindig a 36 fokból 38 lesz szombatra, a 38-ból 40, illetve vasárnapról hétfőre akár 41 fok is lehet. Kedden talán mérséklődik már a meleg valamelyes, de a 39 fokos csúcs a távolabbi előrejelzésekben megvan, és még szerdán is július 1-én záporokkal, zivatarokkal hidegfront jön, de az legelőször is a 39-40 fokos kánikulából 35-ös csúcsot csinál, és csak csütörtöktől és péntektől van remény arra, hogy 30-31 fokos lesz a napközbeni felmelegedés. Közben a hajnali felmelegedések is megütik már a 25-26 fokot, és aztán a szerdai hidegfrontnak köszönhetően talán ebből is 20-22 fok lesz éjszaka.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM a hétvégi rocklexikonokban a nyári szezonban, ez itt a nagy 80-as évek sorozat. Igen, ez 10 hétvége, és igen, mindenki imádja, ezt várja. 2026. július és augusztus minden egyes hétvégéje egy-egy évszám a 80-as évekből. Most jön 1983. Rockslágerek és történelmi események úgy, ahogy sehol máshol. Rocklexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten baleset miatt nem járható a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjáró. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, időszakos lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában, napközbeni sávlezárás a Fóti úton, és szakaszos sávlezárás van a 7. kerületben a Nefelejcs utcában, valamint a hétvégi lezárás már péntektől elkezdődött a pesti alsórakparton. A fővárosban sávlezárások vannak Csepelen a Weiss-Manfréd úton, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hungária körúton is, az Árpád híd felé. Egyirányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában és a 11. kerületben a Budafoki úton. Útszűkület van Budapesten az 5. kerületben az Akadémia utcában, illetve Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Ötvös úton, és szintén félpályás lezárás a 3. kerületben a Magyar József utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten baleset miatt nem járható a 15. kerületben a Székely-Elek úti vasúti átjáró. Forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, időszakos lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában, napközbeni sávlezárás a Fóti úton, és szakaszos sávlezárás van a 7. kerületben a Nefelejcs utcában, valamint a hétvégi lezárás már péntektől elkezdődött a pesti alsórakparton. A fővárosban sávlezárások vannak Csepelen a Weiss-Manfréd úton, a 13. kerületben a Dráva utcában, a 12. kerületben az Istenhegyi úton lefelé és a Hungária körúton is az Árpád híd felé. Egyirányosítás van a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában és a 11. kerületben a Budafoki úton. Útszűkület van Budapesten az 5. kerületben az Akadémia utcában, illetve Csepelen a Határ utcai körforgalomban. Napközben félpályás lezárás van továbbra is a 12. kerületben az Ötvös úton, és szintén félpályás lezárás a 3. kerületben a Magyar József utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, az előrejelzések nem túl bíztatóak még legalább egy hétig, hiszen túlzás már ez a meleg, főleg, hogyha jövő hét elején ténylegesen 40 fok fölötti hőmérsékleti értékek lehetnek legalább egy-két napig, na de a 40 körüli bármennyi is nagyon sok. Most emelkedő tendenciájú a kánikula, még mindig a 36 fokból 38 lesz szombatra, a 38-ból 40, illetve vasárnapról hétfőre akár 41 fok is lehet. Kedden talán mérséklődik már a meleg valamelyes, de a 39 fokos csúcs a távolabbi előrejelzésekben megvan, és még szerdán is július 1-én záporokkal, zivatarokkal hidegfront jön, de az legelőször is a 39-40 fokos kánikulából 35-ös csúcsot csinál, és csak csütörtöktől és péntektől van remény arra, hogy 30-31 fokos lesz a napközbeni felmelegedés. Közben a hajnali felmelegedések is megütik már a 25-26 fokot, és aztán a szerdai hidegfrontnak köszönhetően talán ebből is 20-22 fok lesz éjszakára.

103.9 Rock FM, 90-es évek közepe és az alternatív rock, vagyis a grunge tündöklése, és ennek jeles képviselője a Soundgarden és az MTV videódíjas dal a Black Hole Sun. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Péntek este is Bűdi Szilia műsorvezető a péntek esti Rock the Night-ban, hétvégén pedig Dondó Ádi és Schubert Krisztián vár mindenkit a legjobb zenékkel és a legfontosabb információkkal. Én pedig hozom a rock lexikont és a 80-as évek fejezet újabb külön kiadását. Ha 1980-tól indultunk, akkor ez már a sokadik hétvége, és 1983 lesz az évszám, és a történelmi események és az év igazi rock slágerei. Gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek! Hey!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, köszöntök mindenkit, szeretettel június 26-án, az év 177. napját írjuk a mai napon, és még 188 nap van hátra, milyen szép kis két szám ez. Ma János és Pál napja van, ami nem csak bibliai jelentőséggel bír, hanem időjárási megfigyelésekhez is kötődik. A népi hagyomány szerint, ha János és Pál napján esik, sok bor vészel a hordóból. Ez a szőlőtermelék egyik legfontosabb nyári időjósa. A János név a héber Johanán alakból ered, jelentése Isten kegyelmes, míg a Pál név a latin Paulus szóból származik, és a jelentése kicsi alázat.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy Ausztráliában van egy kisváros, úgy hívják, hogy Coober Pedy, ahol annyira forró a nyár, hogy az emberek föld alatti házakban élnek. Ezek a különleges lakások a felszín alatti kőzetrétegbe vájt terek, ahol természetes a hőmérséklet szabályozás. Hát ugye, hogyha lemegyünk a fater pincéjébe, akkor ott is érezhető, hogy télen-nyáron kellemesen ugyanolyan klíma van. Hát az itt élők szerint ez nem csak praktikus, hanem gazdaságos is. És a helyiek egy egész föld alatti templomot, szállodát és még múzeumot is kialakítottak. Istenem, milyen jó lenne, hogyha a földön mindenhol minden ilyen nagyon praktikusan zajlana.

homies. Hey Joe, how you know who here?

híred nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

1039 Rock FM. Nem akármilyen dolog történt 1977-ben a mai napon, mert hogy a király az utolsó koncertjét adta, a király pedig nem más, mint Elvis Presley. Szóval az utolsó királyi fellépésre Indianapolisban került sor, ahol a közönség már egy kimerült, de még mindig karizmatikus Elvis Presleyt láthatott. Bár egészsége megromlott, a hangja még mindig átütő volt, 2 hónappal később hunyt el, 42 évesen. Azóta is milliók gyászolják, és neve örökké egyet jelent a rock and roll ikonikus korszakával.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy a Rolling Stones egyik legismertebb dalát, a Paint It Black-et ezen a napon játszották először a TV-ben, élőben, 1966-ban. A dalt a sötét hangulata és keleties hangszerelése tette egyébként különlegessé. A szitár használata úttörőnek számított a rockzenében. A pszichedelikus korszak előfutárának tartott szám ma is közkedvelt, és generációk fedezik fel újra, filmekben, sorozatokban, reklámokban szokott megjelenni. Mick Jagger egyébként azt mondja a dalról, hogy a lélek legsötétebb sarkai szólalnak meg benne.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, 1908. június 26-án született Willy Messerschmitt, a híres német repülőgép tervező. Nevéhez fűződik a legendás Messerschmitt BF-109 vadászkép, amely a II. Világháború egyik legnagyobb példányszámában gyártott repülője lett. Bár a haditechnika sötét korszakához kapcsolódik, repülés technikai újításai ma is meghatározóak. Később a civil repülésben is maradandót alkotott, és a német ipar emblematikus alakjává vált.

termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. 1945. június 26-án írták alá az ENSZ alapokmányát San Franciscóban. Ez a dokumentum hozta létre hivatalosan is az Egyesült Nemzetek Szervezetét, amelynek célja a háborúk megelőzése, az emberi jogok védelme és a nemzetközi együttműködés erősítése. Az ENSZ ma is meghatározó világszervezet, és több mint 190 tagállama van. Az alapokmány aláírását az egész világ reménnyel fogadta egy borzalmas háború után.

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy Magyarországon ezen a napon ünneplik a kábítószer ellenes világnapot? Június 26-át az ENSZ 1987-ben jelölte ki a drogellenes küzdelem világnapjának. Itthon is egyre több iskola, szervezet és önkormányzat tart ezen a napon programokat, előadásokat és kampányokat, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára. A cél, hogy főként a fiatalok körében növekedjen a tudatosság a függőségekkel kapcsolatban. Az eszköz pedig az, hogy megelőzéssel és nem pedig félelemkeltéssel hívják fel a problémára a figyelmet.

103.9 Rock FM, szóval elmegyünk egy kicsit Japánba, mert hogy június 26-án hagyományosan a cseresznye virágzás vége ünnepe zajlik, amikor a sziget északi részén befejeződik a szakura szezon. Ez az ünnep a természet körforgását szimbolizálja, és egyfajta búcsú a tavasztól. A japán kultúrában a cseresznye virágzás a mulandóságot jelképezi, hogy minden szépség pillanatnyi. Ezen a napon gyakran csendes teázások, madár megfigyelő síták és természetfilmvetítések zajlanak, mintha az egész ország egy közös súhajjal lépne át a nyárba.

93.9 Rock FM, 1963. június 26-án hangzott el John F. Kennedy híres berlini beszéde, amiben azt mondta, hogy Ich bin ein Berliner. Ez a mondat, ami ugye szó szerint azt jelenti, hogy egy berlini vagyok, a hidegháború csúcspontján hangzott el, amikor Nyugat-Berlin a szabadság szimbóluma volt a kommunista világ közepén. Kennedy szenvedélyes beszédében kifejezte Amerika szolidaritását a vasfüggöny mögött élőkkel, és ez a mondat azóta a szabadság melletti kiállás egyik legismertebb politikai idézetévé vált. Egyesek tréfásan meg szokták jegyezni, hogy a berliner szó fánkot is jelent, de a történelmi kontextusban ez senkit sem zavart.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jöjjön a világ egyik legkülönlegesebb rekordja, mert hogy ez is a mai napon történt. 2010-ben ezen a napon egy skót kisvárosban, Dumfriesben rendezték meg a világ leghosszabb egyfolytában tartott zsonglőrködését. 12 óra 5 percen át pattogtattak és dobáltak labdákat egy maratoni versenyen. Az esemény célja egyébként nem csak a rekorddöntés volt, hanem egy figyelemfelhívás is. Ugyanis ez alkalommal gyűjtöttek pénzt a helyi rászorulóknak. A rendezvény olyan jól sikerült, hogy azóta minden évben megrendezik.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a